múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz érzelkkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Arról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ÖGÜ tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu/magyar top 20 címen, vagy Facebookon.

oldalunkon, a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Marad

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: következik.
1: Megjelent Ben Zombun szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Welcome to Central Bay.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső, folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rechos.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csaknem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilis adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabó csaposztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi, augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint vb-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnök informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
12: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül most tessék figyelni 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett Daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen körülbelül 6 hónappal javított a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszer konjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a fő csillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született, egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik. A hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt, hőséget lefelé préselő, magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022. márciusában vette be a szakszótárába. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek. Viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek. Azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak. Mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhigulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a Qvid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat képmanipulációra vonatkozó irányelveivel és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futball világbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszédkészséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Karotenek, sút!
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák, egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 ezer számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak a szakértők, a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 ezer világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és remélhetőleg jelentős szerepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok mind.

0: Nyári és azon túli sporteseményhez, tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból, megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lépésrádió, a Ritmus Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot november utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot.
1: Veszi.
2: És úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csónya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csónya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csomó.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a
1: színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Na, mi nézünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: De félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék, és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom, és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számodra a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemben. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel.
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, szíveszi. Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát, de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túl azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes
4: vagy
3: üzenete
4: aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg.
3: Ez
2: az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.

0: gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ögő tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rechos.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a leveg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

pult. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Csupán 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső, folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi

0: Kereskedelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lép

0: nélküled.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: a jelen kedvenc felvételei.
1: Reklám következik.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a

0: Kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzetébe levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi és szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, még a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Christmas.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelen kedvenc felvételei. This one's going out to everybody in the

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, még a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten?

0: közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most így.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
0: Zsolti, téged a Non-Stop Vokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
0: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésre. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
0: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ez bárki meg tudja tanulni.
0: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondod, hogy pici kislány.
0: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
0: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
0: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
0: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
0: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
3: Hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajban, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
0: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
0: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
0: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulást mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát, hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingre, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és a nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, igen, azáltal, egy hirdetés által csatlakoztam, igen, a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenélést, volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duó formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és ilyen forgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat
0: esküvő,
1: csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Frissen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.

0: segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik, majd beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Az Alacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

zavarod. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.